Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz

96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag Gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM.

0: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: R&B. Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

0: kickable.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Három magyar tűnt el Nepálban, változhatnak a haltelepítések, megvannak a pótfelvételi ponthatárok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már három magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villámárvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekély tavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

rap, hip-hop, R&B, mindenkinek a legszebb péntek reggelt. A mikrofonnál Erpi, egy lassabb, de annál jobb dallal indítom a mai 4 órámat. Tartsatok velem, érkezik Azaria és a 4 Moods. Mindenkinek szuper napot. Start!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, azt nem lehet mondani, hogy Future nem ért a jó dalokhoz. Több mint 14-szeres platina eddig, folyamatos növekedés mellett, és egy brutál klip, Future, Mask Off, itt a Ibiza FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molye, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen.

0: Munkának Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
0: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ticket to the max. Ticket to the max.
1: Kicsit
0: to the max,
1: please just rewind, let me see it to the max. 96 Vissza Fem, rap, hip-hop, R&B, visszatérő duóként a februárhoz képesti 2 milliós nézettség, szerintem nem rossz. Ilyen Diaz Menta, méreg.

0: Pénzközlekedés.
1: Eljött a hét egyik legszebb napja, a péntek, mindenkinek nagyon szuper napot. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Váltakozó irányú forgalomra kell készülni, több Budán, a harmadik kerületben a Pusztakúti úton. Ez az info, jól jön. Érkezik Drake, és az egyik új dala nálunk, Shebang. Itt a 96.4 Beast FM.
0: Dugó, baleset, 0620, 96.4, 99, 99.

0: got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
2: Általában Eminem nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Három magyar tűnt el Nepálban, változhatnak a haltelepítések, megvannak a pótfelvételi ponthatárok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már három magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villámárvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekély tavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádióknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
8: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kidolgozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
7: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
10: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Pénzközlekedés.
1: Szenzációs péntek reggelt, és mindenkinek szuper napot. Árpi vagyok, már is mondom hozzá az infókat. Sávlezárásra kell készülnötök a 19. kerületben Kispesten, a Szabó Ervin utcában, illetőleg a Bátori utcában, úgyhogy a kispestiek és az erre közlekedők fontos, hogyha erről tudnak. Jön The Weeknd, Playboi Carti, Madonna hármasa, és egy olyan dal, amiben arról van szó, hogy lényegében a népszerűségért van, aki bármit képes feláldozni. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Menjünk tovább egy új vonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 BFM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Az energetikai alkalmazkodásról beszélt a kormányfő, új kutatás fókuszál a genetikára, tanárokat jelölhetünk a nevesdíjra, a mikrofonnál Gál Ildikó. Pakson a munka gyorsabban haladt, és olcsóbb lesz, mint tervezték. Erről a miniszterelnök beszélt napirendelőtt az országgyűlésben, utalva az erőmű működtetése érdekében a Dunavíz szintjének emelésért tett erőfeszítésekre. Magyar Péter hazánk vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt. Hangsúlyozta, ősszel a parlament elé terjesztik a klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait. A genetika is befolyásolja a szervezetünk fertőzésekkel szembeni védekező képességét. Ez derül ki a HunRen, Szegedi Biológiai Kutatóközpont nemzetközi együttműködésben készült friss tanulmányából. Megállapították, nem minden ember immunrendszere érzékeli ugyanúgy a kórokozókat. Reakcióink különbözőségét az életkor és az egészségügyi állapot mellett, a korábbi betegségek és oltások története, valamint az is befolyásolja, hogy a védekező rendszerünk milyen gyorsan és pontosan ismeri fel a betolakodót. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. Október 9-ig lehet felterjeszteni a pedagógusokat. Ezt megteheti diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet egyaránt. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó elismerést legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezők kaphatják meg, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsony érkezik, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőségnek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak.
2: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfűpollen.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefon, SMS, Viber 0620-96-499-99. Ide tudtok írni, elmondani a véleményeteket, és alkalmasint üzenni a másiknak. Érkezik nálunk Doja Cat, és az egyik húzódala, amit nagyon-nagyon szerettek, bár azért eléggé erős a mezőny, mert nagyon sok jó dal csinálnak is, asszony. Érkezik tőle az Agora Hills, itt a 96 Base FM-en.

0: flow.
1: Bészközlekedés.
2: Kellemes és balesetmentes haladás minden bészesnek pénteken. Árpi vagyok, már is mondom hozzá a részleteket. Forgalom korlátozásra kell készülnötök a Flórián téri felüljárón és környékén. Ez egyébként szeptember 9-éig, szerda este 11 óráig fog tartani, utána viszont az előrejelzések szerint szabadon lesz járható. Jön Hősök, Digó, Sziszka Finucci, Tékid, SM, Subbase Monster, illetőleg Brush, egy jó poszi track, Szófel 3, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
3: So fair.

0: 96.4. Beez FM. Rap. Hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az első helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beez FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ne vesz személyesen a Generali Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban, a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton, a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
6: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Beez FM. Hírek.
7: Emelkedik az öregségi nyugdíjminimum. Változás az uzsoki élén. Egyre több robbanó eszköz kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csaknem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberi életet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
8: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
7: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett. érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
9: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask me, you understand?
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, parádés, péntek reggelti szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Jönnek a cowboyok, az ifjú öt hazai cowboy, Valmár, Bruno, Spak, Manuel, és érkezik az ő nagy sikerű daluk, amely nagyon nagyot megy, és a szoknya is libbenni fog, érkezik a Visszavérem.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy jó hazai dúóval, egy-két kommentet is olvasok. A páros, amire annyira nem számítottunk, hogy szinte meg se érdemeljük, illetőleg nagyot megy Jude Law-tól ez a szemtelen flow. Érkezik a Desivel közös Diva. Melo, melo.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4 BZ.

0: jelenti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
2: Eltűnt több magyar Nepálban. Változhatnak a haltelepítések. Megismerhetők a pótfelvételi ponthatárok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már 3 magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villámárvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekély tavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzé tették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

egy nagyon jól színezett videóklip, egy nagyon kellemes női hang, egy kellemes férfi hang, na meg egy jó összegyúrás. Érkezik a többi 4,2 milliót elérő BSV nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és dinamikus napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Útszűkületre kell készülnötök a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Vágóhíd utca belső szakaszán. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Jön Bialex és a Slep, érkezik tőlük az IQOS. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrba. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa. De közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: És bedobta.
2: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
1: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
1: Hungarian Dance Trophy több, mint élmény.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. 96.4. BSFM. Hírek.
6: Az energetikai alkalmazkodást hangsúlyozta a kormányfő. Új hazai kutatás szól a genetikáról. Indul a jelölés a tanári díjra. A mikrofonnál Gál Ildikó. Pakson a munka gyorsabban haladt, és olcsóbb lesz, mint tervezték. Erről a miniszterelnök beszélt napirendelőt az országgyűlésben, utalva az erőmű működtetése érdekében a Dunavi szintjének emeléséért tett erőfeszítésekre. Magyar Péter hazánk vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról is beszélt. Hangsúlyozta, ősszel a parlament elé terjesztik a klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait. A genetika is befolyásolja a szervezetünk fertőzésekkel szembeni védekező képességét. Ez derül ki a HunRen, Szegedi Biológiai Kutatóközpont nemzetközi együttműködésben készült friss tanulmányából. Megállapították, nem minden ember immunrendszere érzékeli ugyanúgy a kórokozókat. Reakcióink különbözőségét az életkor és az egészségügyi állapot mellett a korábbi betegségek és oltások története, valamint az is befolyásolja, hogy a védekező rendszerünk milyen gyorsan és pontosan ismeri fel a betolakodót. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. Október 9-ig lehet felterjeszteni a pedagógusokat. Ezt megteheti diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet egyaránt. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó elismerést legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezők kaphatják meg, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Szaharai por szűrheti ma a napsütést. Mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
7: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, mintha alacsony abban érkezik, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségre alakulhat a levegő minőség. Ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak.
6: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz...

Tiffany köveket akarok a nyakába, nem kell nekem ez a dráma, kezében egy tekilai a feje felett párna, Disney hercegnőbe van, ő apu, kicsi lánya. Két év alatt több mint 26 gurigás eléréssel érkezik nálunk egy csoda videóklip, na meg egy csinos csajjal a főszerepben jön Manuel és a Tiara, itt a 96 Bass FM-en.

Escort. 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy nagyon ötletes, nagyon egyszerű videóklip készült, a következő dal az viszont annál jobban látványos. Már 22,5 millió néztétek meg, jön Drake új dala.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B lassan nyalogatja a 2 milliós elérést egy hónap alatt. Kis Kevin és Marics Peti nagy sikerű közöse fog érkezni. Elszáll az idő, hogyha a szövegre figyeltek, akkor azért van benne sok igazság, és sokan magukra ismerhetnek. Ezzel a szuperdallal köszönök el tőletek mára. Ha tehetitek, hétvégén is kapcsoljátok be, ha nem, akkor hétfő reggel 6-kor Tali. Mindenkinek nagyon szép pénteket, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, pacsi!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzereit egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha, itt a 96.4 Biz FM-en, mutatom, miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a Toyota.hu oldalon.
6: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Emelkedik az öregségi nyugdíjminimum. Változás az uzsoki élén. Egyre több robbanó eszköz kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kirandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanó testek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
8: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
7: Derült, olykor felhős, száraz időnk van. Jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, és helyenként zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. Erős marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, elmúlt a 10, úgyhogy itt a mi időnk a kedvenc rádiótokban, rengeteg fantasztikus előadót dobok be hozzátok, például Metro Boomin, Future-t és Chris Brandt, ez a Superhero.

0: FM 96.4 Beast FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a

0: 96.1 BSFM, Rapipap R&B, szinte a szív fasarodik meg, hogy azt kell mondjam, ez az utolsó nyári péntek, de azért még a szeptember szokott tartogatni rendkívül jó bulikat, programokat, és hát persze mi bészesek is itt vagyunk veletek. Én például már a következő órát tervezem veletek, és Tájlával együtt gyertek minél többen a BSFM Rapbe, indítjuk a Push to Start-tal.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bills FM, Rap-Hip-Hop R&B, egy dal, ami túlélte az alkotói hármast. Mondjuk a sok plágium vád miatt én Majkára, Curtisre és BLR-re gondolok. Hogy egy kicsit konkrét legyek, itt a Bills-szel érkezik tőlük a

96.1 Bills FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Travis Scott, High Austin The Roomie, nem arról szól, amikor a havi nagy takarításnál megpróbáljátok elérni a szoba legmagasabb polcát, hogy azt is letakarítsátok, de a halmaz állapot az biztos, hogy változékony.

Base FM 96.4 Base FM.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Nevezd személyesen a General Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

96.4 Bass FM, Refi Bap R&B, bár különböző területen, de a maga nemében mindenki teli találatos, az Aria és Dash a zenében, és a múzsájuk a futballban, itt a drogban.

0: 96 egy Bills FM, Refi Pappa R&B, Gergő dobta be, hogy ők éppen csiszolási munkálatok közben hallgatnak minket. Ígérem, hogy mi is csimítjük a napot. Éppen csuklóval ez a sötét a Bills FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, körülbelül 3-ig számolok, és addig mindenki találja meg a rejtek helyét, mert utána Ipi Apacs, Kendrick Lamar, Csík és a Peekaboo.

96.4 Bills FM, Rapipap R&B érkezik, szerintem Travis Scott egyik legörültebb húzása, ugyanis egy dalon belül három különböző zenei részre vált, mint hogyha a három számot présált volna össze egyét. Travis ezt a káoszt arra használja, hogy a saját sikeréről, a pénzről és a houstoni életéről rappeljen. Drake pedig szintén rátesz egy lapáttal a sztorira, és az egész mögött ott van egy ikonikus mondat, amit már lehet, hogy most üvöltötök? Remélem. Na innen már nincs visszaút a bészen, szól a

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ez Budapest, nem pedig Atlanta, és tulajdonképpen ebben a sorban benne van a következő dal, Dash Young Fly és Azzi alkotásra talizunk itt mindenkivel, érkezik a Bak Pak.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Nevezz személyesen a General Nightrend Budapestre és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a General Nightrend Budapesten.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik egy dal Belenótól, ami nem véletlenül csillog. A dal alapja az a klasszikus sztori, amikor valaki a nulláról felépíti magát, itt viszont nem elég híresnek lenni, úgy is kell kinézni, mint hogyha te találtad volna fel a reflektort. Itt van a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BSFM, RepHipHopRMB, vannak azok a népek, akik egy bizonyos partin, mondjuk az asztalra pakolt márkás táskától egy picit nehezebben kapnak levegőt. Hát ezeket a köröket mindig is szerettem volna elkerülni. És nem csak én, hanem Beton, Filip, Freck és Krubi is, akik görbetükröt tartanak ennek az egész luxizásnak. Az Off-White-ban.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nietzsche a kepsent a falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Van az a pont, amikor rájössz, hogy ugyanazok az emberek már nem ugyanott vannak az életedben. Egy szóval változnak a helyek, Pifu pont ezt kapja el. A kapcsolatok, az élethelyzetek, és mi magunk is folyamatosan cirkulálunk.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem, ha nem.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkeznek Ray Summerdék, akiknek ez a daluk 2016-ban az amerikai lista első helyéig ment, de a nagy dobás az a challenge volt, ami köré kialakult. Kb. Emberek milliói lettek mozdulatlanok erre a dalra, itt a Black Beatles. Fresh girl.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop.
1: Faragó Janka vagyok, és a nyár utolsó péntekét, kösz, hogy eddig itt töltöttétek velem. Most érkezik Préda Bia, velem már a következő a délutánban. Parasza dala lesz, és a Lil Butang.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan eszméletlen menő zenéket hozok, mint például Eminemtől a Without Me. Pörög is a Beast-en.

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát egy csajos trackkel kezdjük majd. Shinsa és a Bosszabb pörög. Nem sokára. Itt a Bizen.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

98.8 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket törgetem. Izgalmas órának nézünk elébe, lesznek újdonságok és old school-ok is. Most érkezzen egy hazai track, ez Destől a Winnie Pooh, a 96.4-en.

96.1 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Anna írt nekünk, szeretné felköszönteni barátnőjét, Barbit, akinek ma van a születésnapja. Nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is innen a stúdióból. 50 Cent In The Club című zenéje szerintem tökéletes lenne ehhez. Pörög is a 96.1 BFM-en.

0: 96.7 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Riobosztón Ricsivel megyünk tovább, aki Future kiadójának égisze alatt munkálkodik. Olyan zenéket droppol, mint például a Help Me, amit pörgetek is a 96.4-en.
1: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

98.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Visszautazunk az időben, méghozzá 1993. január 19-ére, amikor egy olyan gyönyörű napra villadt, hogy az emberek a Naughty by Nature Hip-Hop Hooray című zenéjére ébredhettek. Pörgetem is a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, ami nem más, mint Manueltől a Need You, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, Red Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög egy Grammy-díjas track, ami nem más, mint Jack Harlow First Class-e. Itt a 96.4-en.

0: Hip-hop. R&B. Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Oyeke, Tama, Oyeke, Cello, Oyeke, Jawa, Oyeke.

96.8 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, illetve megtaláltok minket a social médiában, Facebookon és Instagramon is, Biz FM Hungary néven. De vissza a zenéhez, ez az SUV, Destory Shankly-tól.

0: Bíz közlekedés.
1: 96 Bíz FM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha teltitek, kerüljétek el a 11. kerületben az Irinyi József utcát, mert nagy a torlódásod. Ez a BSV-től a Hello, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

98.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Glory Lának augusztus 1-én volt a szülinapja, amikor én fel is köszöntöttem itt a műsorban, viszont azóta konkrétan nincsenek posztjai a social médiában. Mivel ezt tőle egyáltalán nem megszokott, reméljük, hogy minden rendben van, és mondjuk el fog

0: kattanj rá!
1: Kattanj rá!
0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is
0: basefm.hu.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom majd a finom old school beateket. Lesznek újdonságok is, az óraindító pedig egy eszméletlenül fiatal, de annál nagyobb tehetség lesz, aki nem más, mint Tyla. Push to start, itt a 96.4.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Nevezd személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Az első kerületben erős a forgalom a Mészáros utcában, a déli pályaudvar környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Jön a Big SV és Nagy Bogi, ez az Always Be Mine, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.7 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Dess egy interjúban elárulta, hogy sosem az a célja, hogy slágert írjon, de szerencsére eddig az összes trackje bejött. Például az Ómama is, úgyhogy érkezik ő is, Young Fly.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution pedig a Schwindlerrel köszön be nem sokára, Pifutól és Marics Petitől, itt a Bészen.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a mix műsor, de addig még jó pár dalt lepörgetek, úgy mint ez a Cardi B dal, ez az Enough, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Turzó utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Dessel és Young Fly-jal és a nyár egyik nagy slágerével, Ó Mama című dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Bell.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM. 7:30 in the night. I get those goosebumps every time.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Kövesdi Kevinnel, azaz a mi Kál Kevinünkkel megyünk tovább, és egy korábbi dalával érkezzen Így jó című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, 8 órától indul a Superfly Radio Show, DJ Nese, DJ Venommal és velem Revolutionnel, ez igazi péntek esti mix műsor. De addig még jó pár dalt lepörgetek nektek, úgy, mint ez a Doja Cat dal itt a Bass FM-en.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, a Pannonia utca és az Ipoly utca sarkán. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás. Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Beats FM hivatalos mix műsora. DJ Nesse, DJ Venommal és velem Revolution elemez játszok mögött. A folytatásban Pogány indulóval megyünk tovább, tőle is szóljon Lelkem Nyugodt című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

veszít, majd eljösszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük, Mavi előtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder, flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom.

0: yeke, tama, o yeke, tello, o yeke, tawa, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 19

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek. Jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom. Most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: menni, méghozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Nio, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice, Nio.

FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött, 8 és 10 között jó magam DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda, jönnek vendégeim is DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, megígértem nektek 8 és 9 között, megígértem 9 és 10 között, és nolám, tatrará, itt van velem DJ Nespin minden pénteken 10 és 11 óra között, hello!
1: Oh yeah, szevasz Revo, én is üdvözlök mindenkit!
0: Jó, fenékrázósan kezdünk egyből, szóval már most már azt jelenti, hogy a csajoknak fogunk kedvezni?
1: Én úgy gondoltam már, de alapvetően különben mi is eltáncikálhatunk itt, csak hát legalább az alakunkon javít
0: valami. Jobban rázom, mint Aniki Minás.
1: Ez most igaz, menjünk a Superfly-ba.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, házi gizda.
1: Úgy döntöttem, hogy ne csak a csajoknak legyen tornaóra, ugye Segrázi, hanem legyen a srácoknak is. Most van egy kis kezeket fel, és akkor megyünk tovább itt péntek este a Superfly Radio Show-ban együtt.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszunk mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között. DJ Nash. Nem finomkodsz azért, jó, kenegeted szépen itt a beateket, jó van.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit magunkat is mozgassuk meg. Múltkor beszéltük, hogy micsoda mozgásunk van itt bent a stúdióban.
0: Hát meg amúgy is.
1: Persze, amúgy is, de hát azt itt nem látják, úgyhogy haladunk további szépen a Superfly-ban.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között minden pénteken DJ-nes. Telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni 0620-96-4-99-99-es számon. Jeleztek a csajok, csak szólok, hogy fenékrázást kérnek. Többen is jelezték, úgyhogy...
1: Oda néz, ráéreztek.
0: Akkor komolyan. Viszont eleget teszünk
1: neki. Persze, az egyik kedvencemmel megyünk tovább, Drake One Dance-ével itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá 10 és 11 óra között, mint minden pénteken bizony 2024-ben is. A lemezjátszó mögött DJ Nash, az elmúlt egy órában ugyanis ő pirította nektek a fenékrázást, a bólogatást, a minden. Adja is át a stafétabotot, ugyanis 11-től a lemezjátszó mögött DJ Venom, aki egészen éjfélig velünk lesz. Hát majdnem azt mondtam, hogy majdnem feltettem a kérdést, hogy mivel is zárunk, de hát hallom, hogy egy irgalmatlan nagy DMX szól alattunk.
1: Igen,
0: utána még azért nyugtass meg egy pár számot, még lepörgetsz.
1: Hát de szerintem egy kettőt tervezek még, úgyhogy ezekkel fogok búcsúzni már itt a Superfly Radio Show-ban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 BSFM, Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfék között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük. És hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.
1: Nagyon

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki. Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New York-i történeteket. Érkezik tehát Fat Joe 96.4-en.

0: mix. Old school tip.
1: BSFM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszunk mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, klasszik vizek vagy új vizek, mivel megyünk tovább?
2: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán, Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4.

0: 95.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszok mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Biz FM Rap Hip Hop R&B zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda, Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Asher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Asher nagy felfedezője, és az a producer, aki több lemezét is készítette, ugyanis atlantai, akárcsak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix J.E. y'all Run DMC to the beach y'all

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled it.
1: 96.4 Base FM. Base FM Party Mix. Base FM Party Mix.
2: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Jack Pace Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.